Nul. Åttisju. Åtte. Sju. Syttiåtte. Sju. Åtte. Tjuesju. To. Sju. Åttien. Åtte. En. Atten. En. Åtte. Åttifem. Åtte. Fem. Syttito. Sju. To. Femtitre. Fem. Tre. Trettiseks. Tre. Seks. Nummer en. Nummer en. Sekstien. Seks. En. Sekstitre. Seks. Tre. Femten. En. Fem. Nitti. Ni. Null. Tolv. En. To. 56. 5. 6. 69. 6. 9. 19. 1. 9.